0: Hát vagy, ha szólsz még szépen.
1: Szólsz még szépen, szendelve.
2: Yeah, Alpha 34P, mobile incident 042, fire alarm, Matolo.
0: Yeah, like via Salisbury CFS, acknowledging page for incident 046, over.
1: Roger, see that, acknowledging page for incident 046, LA fire up.